Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fan FM Rádió.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió. Fülig zene.
2: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Van FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fun FM.
0: Fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.

0: zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül, Fan FM, félig zene.
0: Félig zene, félig magyar, ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Tusványosnak vissza kell térnie az eredeti küldetéséhez, és nem válhat egyetlen politikai párt rendezvényévé, mondta a 35. tusványosi nyári Szabad Egyetem és Diáktábor megnyitóján a rendezvény egyik alapítója Tóró T. Tibor. Az alapokhoz való visszatérést sürgetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elismerte, nem tudták kellőképpen árnyalni az elmúlt években azt, hogy a tusványos a Fidesz egyik nyári pártrendezvényévé vált, ahol minden Orbán Viktor miniszterelnök beszéde köré épül. Tóró ezt felületes képnek tartja, ugyanakkor megjegyezte, hogy az elmúlt években a pártpolitikai szempontok időnként felülírták a szabad egyetemi célokat. Emlékeztetett a Szabad Egyetem a szabad gondolkodás, a vita és a közös megoldáskeresés fóruma. A pártpolitika azonban elsősorban irányt mutat és a választók támogatását igyekszik megszerezni. A Szabad Egyetem továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik, és ha visszatér eredeti gyökereihez, képes lehet alkalmazkodni a térség politikai változásaihoz, valamint a meghatározó fórum szerepét a továbbiakban is betöltheti, fogalmazott Tóró T. Tibor. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitas szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyag dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkentést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után hétfőtől ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakport

0: 90-ban itt. Az ekonomiká.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre kell számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Tudomásul vette és tiszteletben tartja a június 24-i rendkívüli kongresszus határozatai, joghatásainak felfüggesztéséről szóló bírósági döntést a Nemzeti Liberális Párt a penele. A párt képviselői hangsúlyozták, az ítélet nem változtat a párt politikai irányvonalán, és nem írja felül a tagság többségének akaratát. A penelek közleménye szerint a felfüggesztés csak az alapügy jogerős lezárásáig marad hatályban. A párt úgy véli, hogy a döntés ellentétes a tagság demokratikusan kinyilvánított akaratával, ezért valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközt igénybe vesz határozatai legitimitásának védelmében. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtök délig első, másod és harmadfokú meteorológiai figyelmeztetések vannak érvényben az ország jelentős részén. Felhőszakadások viharos széllel, akár jégesővel is kísért, ítéletidő várható, többek között Hargita, Kovászna és Brassó megyében is. Térségünkben valamelyest felszakadozik a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz, napos idő várható. A reggeli órákban a hőmérséklet 9 fokra csökken, napközben a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti.
1: A hírek után vissza a kotyogóba! Günther Ottóval!

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxson jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13.000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kistáskák.
4: Inkább színes falfestékek.
5: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
3: És melyiket válasszuk?
5: Amit látok, mindenki a Trilakéra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
3: Egy játékkonzolra?
5: Nem, egy új cipőre.
0: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Reklámot hallottak.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.
2: Nem akarok már máshol lenni.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: back to the hits.
1: All the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
2: Fun FM Rádió. Főleg zene.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gramonként 2 lej 55 boni, a 350 g-os Krisztím 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 g-os Pilos érlelt jutelemeje a 11 lej 99 boni. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Szociáldemokrata Párt a PESZ-ben nem támogatja az integritási törvény tervezetét, jelentette be Szorin Grindeanu pártelnök. Szerinte a javaslat több ponton gyengíteni az országos fedhetetlenségi ügynökség hatásköreit és enyhíteni az összeférhetetlenségi szabályokat. Szorin Grindeanu azt állítja, a módosítások egyes politikusoknak kedveznének, ezért a PESZ-edek képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a tervezetet. A pártelnök arra számít, hogy a civil szervezetek is bírálni fogják a javaslatot. Dominik Fritz USZERA elnök szerint Szorin Grindeanu azért akadályozza az összeférhetetlenségi törvény módosítását, hogy a Szociáldemokrata Párt megőrizhesse politikai ellenőrzését az országos fedhetetlenségi ügynökség felett. Ha a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Facebook bejegyzésben emlékeztet, az összeférhetetlenségi szabályok ellenőrzési törvény módosítását, hogy a Szociáldemokrata Párt megőrizhesse politikai ellenőrzését az országos fedhetetlenségi ügynökség felett. Ha a Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Facebook bejegyzésben emlékeztet, az összeférhetetlenségi szabályok uniós joghoz igazítása. A

0: cikkében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerint az utóbbi időszakban politikai indítatású támadások érték az általa vezetett intézményt. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg. Hangsúlyozta ugyanis, nem szeretné, hogy a személyek körül kialakult politikai vita tovább gyengítse az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitán szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkenést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára 5 banival nőtt, a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak kúthálózatonként eltérnek, de 1 liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8 lej 90 banit. Az ekonomika.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre lehet számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a borongós, a későbbiekben helyenként csapadékos időjárás, közben pedig felszakadozik a gomoly felhőzet, és előbukkan a nap is. Csíkszeredában jelenleg 11 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
1: Günther Ottóval.
0: Július 23-a van, csütörtök, 8 óra múlt, 5 perc elén. Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, jó reggelt kívánok. Itt van már velem Alesso, One Republic, Alex Warren, Avalon Ruxton, Whitney Houston, DJ Bobo és még sokan mások. Fülig zenékre kíváncsiak? Tartsanak velem a folytatásban is.

0: azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor portörölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejártés vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Alex Warren, valamint az Eternity 2025 egyik legnagyobb slágere szólt az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai között itt a Kotyogóban. Nézzünk csak szét a kalendáriumban, de július 23-án Lenke, illetve Brigitta nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Kereken 100 éve, 1926-ban a Fox Film megvásárolta a Moviton hangrendszer szabadalmát, amivel hangot lehetett rögzíteni a filmre. 736 éve trónra lépett harmadik András, magyar király, az utolsó Árpádházi király. 197 éve William Byrd szabadalmaztatta a tipográfot, ami az első írógépnek számít. 163 éve született Bródy Sándor író. 177 éve született Zichy Géza zeneszerző színműíró, belső titkos tanácsos, császári és királyi kamarás, fő rendi házi tag. 137 éve született Wittmann Viktor gépészmérnök pilóta, aki több magassági és távrepülési csúcsot is tartott. 123 éve adta el első autóját a Ford Motor Company. 112 éve, 1914-ben az osztrák-magyar monarchia ultimátumot intézett Szerbiához, Ferenc Ferdinánd főherceg meggyilkolása miatt. 97 éve Olaszországban a fasiszta kormány betiltotta az idegen szavak használatát. 81 éve született Molnár Endre olimpiai bajnok, vízilabdázó edző, illetve 54 éve az Egyesült Államok pályára állította a Landsat 1-et, az első mezőgazdasági geológiai ásványtani célú műholdat. A kalendáriumatunk végén már az ajándékdal is elő van készítve, méghozzá Evelyn Ruxton előadásában, ez a Vertigo.
1: Velünk kerek a nap! FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM, fülig zene.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A következő járra meg lesz a csípe!
3: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúp tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hősítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúp. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: Gyere baba, gyújtsál világot!
1: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők, Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők, Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: 2024-ből hoztam Walmart és a pont jó. Ez a legjobb hozzáállás mondjuk egy ilyen borongós napon, amikor eldöntjük, és ennek megfelelően cselekszünk. Itt és most nekünk pont jó. Aztán lesz ennél sokkal jobb is. Rögtön a lényegre térek, a nyári hőségben gyorsan vagy nagy mennyiségben fogyasztott jeges italok átmenetileg lassíthatják az emésztést, puffadást, hasi görcsöket, fejfájást okozhatnak. A Semmelweis Egyetem szerint a legjobb választás a körülbelül 16 Celsius fokos, kellemesen hűvös innivaló. Ez frissítő érzést ad a melegben, ugyanakkor kisebb eséllyel vált kiemésztő rendszeri panaszokat, a hidratálás szempontjából pedig nincs különbség a hideg és a szoba hőmérsékletű víz között. A nagy kérdés ugye csak az, hogy mikor, miből, mennyit fogyasszunk. A nagyobb mennyiségű túl hideg folyadék átmenetileg lassíthatja a gyomor és a bélrendszer működését, emiatt az emésztés lelassul, a tápcsatornában felhalmozódó tartalom és a nehezebb ürülés miatt a gázok könnyebben felhalmozódhatnak. Ennek következménye lehet a puffadás, a teltségérzet és a hasi görcs. Ezek a panaszok elsősorban azoknál jelentkezhetnek, akik valamilyen emésztőrendszeri alapbetegséggel élnek, de érzékenyebb szervezetű, egyébként egészséges embereknél is előfordulhatnak. Éppen ezért érdemes odafigyelni a nagy kánikulában, hogy hány fokos az a bizonyos üdítő vagy éppen sör, amit elfogyasztunk annak érdekében, hogy jót tegyünk magunkkal, viszont ha nem figyelünk oda a részletekre, akkor lehet, hogy csak ártunk mindezzel. Érdemes odafigyelni a hideg italok fogyasztására azoknak is, akik migrénre hajlamosak, valamint a gyermekeknek és az időseknek. Szervezetük ugyanis érzékenyebben reagálhat a hirtelen hőmérséklet változásra. A hideg italok nem csak az emésztőrendszerre lehetnek kellemetlen hatással, a garat ideg végződéseinek ingerlése egyes embereknél fejfájást és migrénszerű rohamot is kiválthat. Érdekes megfigyelés, hogy míg a hideg folyadék lassíthatja az emésztést, addig a meleg italok éppen ellenkező hatást fejtenek ki. Fokozhatják mindezt, javítják a vérkeringést az emésztőrendszerben, ezáltal segítik az emésztést. Ez magyarázhatja azt, hogy több meleg éghajlatú országban étkezéshez hagyományosan meleg vagy éppenséggel forró teát fogyasztanak. Sportolás után érdemes szintén óvatosnak lenni, ugyanis intenzív mozgás után a szervezet hőmérséklete magasabb, ezért a nagyon hideg folyadék nagyobb hőmérséklet különbséget okoz. Ilyenkor célszerű néhány percet várni, hogy kevésbé italt fogyasszunk el és kevésbé terhelje meg a szervezetünket. A jó hír, hogy ezek a hatások többnyire átmenetiek. Ahogy a gyomorban felmelegszik a folyadék, az emésztőrendszer működése fokozatosan visszaáll. A hideg víz és a fogyás közötti kapcsolatról a szakember kiemeli, a szervezet felhasznál némi energiát a hideg folyadék testhőmérsékletű lemelegítésére. Ez azonban csak minimális hatás. Önmagában érdemi testsúly csökkenést nem eredményez. Mondjuk a kánikulában nem is ez lenne a lényeg, hogy a jéghideg üdítő ne csak lehűtse a testünket, hanem a fogyást is eredményezzen. Éppenséggel akkor és ott érezzük jól magunkat, legyen fontos és tartsuk szem előtt a hidratálást, és nyilván visszatérnek előbb-utóbb a forró nyári napok is.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 bani, a 350 gromos Kristin 100 szalámi 13 lej 49 bani, és a 300 gromos pilosz érlelt juteleme a 11 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható. Gyerek az első.
4: ez a mi szavunk.
3: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Szociáldemokrata Párt a PESZ-eden nem támogatja az integritási törvény tervezetét, jelentette be Szoring Grindánum pártelnök. Szerinte a javaslat több ponton gyengíteni az országos fedhetetlenségi ügynökség hatásköreit és enyhíteni az összeférhetetlenségi szabályokat. Szoring Grindiano azt állítja, a módosítások egyes politikusoknak kedveznének, ezért a PESZ-e képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a tervezetet. A pártelnök arra számít, hogy a civil szervezetek is bírálni fogják a javaslatot. Dominik Fritz USZERE elnök szerint Szoring Grindiano azért akadályozza az összeférhetetlenségi törvény módosítását, hogy a Szociáldemokrata Párt megőrizhesse politikai ellenőrzését az országos fedhetetlenségi ügynökség felett. Ha Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Facebook bejegyzésben emlékeztet, az összeférhetetlenségi szabályok uniós joghoz igazítása a PNR-re egyik mérföldköve. Dominik Fritz alaptalannak nevezte Grindiano állítását, miszerint a törvény módosító tervezet őt hivatott mentesíteni az összeférhetetlenségi ügyében született ítélet következményei alól. Lemondott tisztségéről Magyarország legfőbb ügyésze, Nagy Gábor Bálint közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerint az utóbbi időszakban politikai indítatású támadások érték az általa vezetett intézményt. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg. Hangsúlyozta ugyanis, nem szeretné, hogy a személyek körül kialakult politikai vita tovább gyengítse az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitán szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkenést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára 5 banival nőtt, a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak úthálózatonként eltérnek, de 1 liter benzin már megközelít, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8 lej 90 banit. Az ekonomiká.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre lehet számítani. Ennek hátterében a hálózatonként eltérnek, de 1 liter benzin már megközelít, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8 lej 90 banit. Az ekonomiká.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre lehet számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll.

0: Egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
1: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
0: 9 óra múlt 4 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek. Úgy nézem, hogy a mai nap az édességekről szól, hiszen ma van a vanília fagylalt, aztán van a cukormáz, illetve a mogyoróvaj és a csoki napja is. Persze mindenről beszélgetni fogunk, akár a jótékony hatásokat, vagy szerintem csak az élvezeti faktort véve figyelembe. Én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel, Evan, Olivia Rodrigo, Pavelo, Medusa, Henry Camomile, The Beautiful South, és még sokan mások csatlakoznak hozzánk ma reggel is.

0: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
1: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
0: És melyiket válasszuk?
1: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
0: Egy játékkonzolra?
1: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Pavelo és a Holding Back the Years. Érdekes, hogy a 70-es, 80-as évek nagy pop klasszikusai is visszatérnek napjaink legjobbjai közé. A Holding Back the Years anno 1985-ben jelent meg, méghozzá a Simply Red előadásában, és hogyha már ugye a 80-as évek, sőt a 70-es évek is, mint olyan megjelentek a gondolataimban, akkor még keresek egy dalt, ami nem olyan rég került be a Fan FM rádió játszási listájára. Ez a Message in a Bottle, anno a The Police jelentette meg 1979-ben. Nyilván ez sem úgy szól már, mint az eredeti. No de, visszatérve az óra elején emlegetett vanília fagyira, egy gombóc jófajta valódi vaníliarudas fagylalt ma szinte kötelező eleme a napnak, mert ma van a vaníliafagyi nemzetközi napja. Egyébként a vaníliafagyi az egyik leghálásabb és leguniverzálisabb kísérő a sütemények világában, úgyhogy ha fokozni szeretné az élvezeteket, akkor nyugodtan fogyassz a süteménnyel. A titka abban rejlik, hogy sejmes, sűvös textúrája és lágy íze kiválóan ellensúlyozza a meleg fűszeres tömény vagy savanykás desszerteket. Ugye leggyakrabban meleg almatorta vagy alma pite mellé szokták felszolgálni, de rendkívül jól működik a gyümölcsös morzsasütikkel, ezek a crumbler vagy a kobler, illetve a pite és lepényfélékkel szintén nagyon-nagyon jól tud működni, legyen szó szilvás, meggyes vagy rebarbarás lepényről, mert ezek mind olyan kis és savanykásak fanyarok, és ezt rendkívül jól ellensúlyozza egy gombóc igazi vaníliafagylalt.

Ha már a vanília fagylalt és a hűvös finomságok kerültek szóba ma reggel, ne feledkezzünk meg arról, hogy az olaszok nagy kedvence az affogato, bár nem klasszikus sütemény, meg kell próbálni, mert szerintem rendkívül jól működik. Egy gombóc vanília fagylaltra ráönteni egy frissen lefőzött forró eszpresszót, és hogyha már a kotyogóban beszélünk mindenről, akkor az eszpresszó legyen kotyogós.

a legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindenkinek találj valamit, a Dedebánban most a különböző modellekben elérhető összecsukható ülőke csak 59, valamint az 1200 wattos páncer sarokcsíszoló csak 139 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás. A Rinxil-HA xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinxil-HA, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Reklámot hallottak.

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templomad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Gershwin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

FDM és a We Are Young 2025-ből szólt a dal. Ha valaki meghallja ezeket a dallamokat, azonnal, tehát azonnal eszébe jut a Rózsaszín Párduc, a film is, illetve a rajzfilm is. Viszont sokkal kevesebben tudják, hogy ki volt a legendás szaxofonos, aki ezt a dallamsort felmuzsikálta. Életének 95. évében elhunyt Les Johnson, amerikai jazz szaxofonos, a Rózsaszín Párduc főcímdalának előadója, adta hírül a Rolling Stone magazin. Les Johnson olyan zenészek felvételein játszott, mint Frank Sinatra, B.B. King, Johnny Mitchell, Marvin Gaye, vagy éppenséggel a Beach Boys. Egyébként Johnson elsősorban a Rózsaszín Párduc főcímdaláról lett híres, amelyet anno 1963-ban Henry Mancini zeneszerzővel közösen vett fel Blake Edwards vígjátékának zenéjéhez. A dal 3 Grammy díjat nyert, és a 37. Oscar gálára jelölést kapott a legjobb eredeti filmzene kategóriában.

0: amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvas el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. A bőr és csont nélküli csirkemell 100 gromonként 2 lej 55 boni, a 350 gromos Kristin 100 szalámi 13 lej 49 boni, és a 300 gromos Pilos érlelt juteleme a 11 lej 99 boni. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Reklámot hallottak.

Soul to Soul és a Back to Life, Back to Reality anno 1989-ben jelent meg a dal. Úgy nézem, hogy egyre ritkább a gomoly felhőzet. Na jó, hát lehet, hogy ez egy enyhe, túlzott optimista gondolat, vagy túlzottan optimista gondolat, de én szeretném azt gondolni, hogy talán-talán lesz ebből tartós napsütés is. 14 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, mindössze 13 érezhető belőle, nem hathatós a különbség. Esőzések pedig kora délután ismét kialakulhatnak a térségben. Fülig zenék között pedig érkezik egy dal méghozzá 96-ból, rögtön a hírek előtt Csehár.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Szociáldemokrata Párt a PESZ-eden nem támogatja az integritási törvény tervezetét, jelentette be Szorin Grindeanu pártelnök. Szerinte a javaslat több ponton gyengíteni az országos fedhetetlenségi ügynökség hatásköreit és enyhíteni az összeférhetetlenségi szabályokat. Szorin Grindeanu azt állítja, a módosítások egyes politikusoknak kedveznének, ezért a PESZ-edek képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a tervezetet. A pártelnök arra számít, hogy a civil szervezetek is bírálni fogják a javaslatot. Dominik Fritz USZERA elnök szerint Szorin Grindeanu azért akadályozza az összeférhetetlenségi törvény módosítását, hogy a Szociáldemokrata Párt megőrizhesse politikai ellenőrzését az országos fedhetetlenségi ügynökség felett. A Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Facebook bejegyzésben emlékeztet, az összeférhetetlenségi szabályok uniós joghoz igazítása a PNR-re egyik mérföldköve. Dominik Fritz alaptalannak nevezte Grindeanu állítását, miszerint a törvény módosító tervezet őt hivatott mentesíteni az összeférhetetlenségi ügyében született ítélet következményei alól. Lemondott tisztségéről Magyarország legfőbb ügyésze, Nagy Gábor Bálint közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerint az utóbbi időszakban politikai indítatású támadások érték az általa vezetett intézményt. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg. Hangsúlyozta ugyanis, nem szeretné, hogy a személyek körül kialakult politikai vita tovább gyengítse az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitán szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkenést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára 5 banival nőtt, a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak úthálózatonként eltérnek, de 1 liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8 lej 90 banit. Az ekonomiká.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre lehet számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajár

is, a csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.

10 óra múlt 4 perccel, kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai Kotyogó egy újabb órája. A szakértők szerint a 40 fokos nyári napok már nem számítanak rendkívülinek Európában. A kérdés inkább az, hogy felkészültünk-e rájuk. Újabb állam döntött úgy, hogy leválasztja a gyerekeket a közösségi médiáról, ezúttal Franciaország jelentette be a nagy hírt, illetve a folytatásban egy-két érdekes témát még mindenképpen körüljárunk, például a mogyoró, illetve a csoki kapcsolatáról is beszélni fogunk. Hát ki ne szeretné ugye a mogyoró vajat meg a csokoládét, ennek is ma van a napja.

És az I Hope It's Me 2025-ből a szakértők szerint a 40 fokos nyári napok már nem számítanak rendkívülinek Európában. A kérdés inkább az, hogy felkészültünk-e rájuk. Ha néhány éve valaki azt mondja, hogy Párizsban, London közelében vagy Észak-Németországban is 40 Celsius fok körüli hőmérsékletet mérnek, sokan túlzásnak tartották volna. Ma azonban a klimatológusok szerint ezek az értékek már nem rendkívüli események, hanem egy új európai valóság részei. A 21. században hőhullámok mindig is léteztek, azonban a 21. században jóval gyakoribbá, intenzívebbé és hosszabbá váltak. A kutatások szerint egy extrém hőhullám kialakulásának kockázata ma legalább kétszer akkora, mint a 20. században volt, és ezt a rekordok is jól mutatják. Franciaország 46 Celsius fokos melegrekordját 2019-ben mérték. Az Egyesült Királyságban 2022-ben először lépte át a hőmérséklet a 40 fokot, Hamburgban szintén 40 fok fölé emelkedett az érték, míg Európa abszolút rekordja jelenleg a szicíliai Szirakúzáé, ahol 2021-ben 48,8 Celsius fokot regisztráltak. Közös bennük, hogy mindegyik csúcsérték az elmúlt néhány évben született. A szakemberek szerint azonban nem is önmagában a nappali csúcshőmérséklet jelenti a legnagyobb problémát. Egyre gyakoribbak az úgynevezett trópusi éjszakák, amikor a hőmérséklet 20-25 Celsius fok alá csökken. Ilyenkor az épületek nem tudnak lehűlni, a szervezet pedig nem képes megfelelően regenerálódni, ami különösen az idősekre és a krónikus betegekre jelent komoly veszélyt. A másik nagy kihívás, hogy Európa jelentős része egyszerűen nem ilyen éghajlatra épült. Sok lakásban nincs légkondicionáló, a városokban kevés az árnyékot adó zöld felület, az aszfalt és a beton pedig napközben magába szívja, majd éjszaka is onnan ontja magából a hőt. Emiatt a sűrűn beépített városrészek akár több fokkal is melegebbek lehetnek a környező területeknél. A kutatók szerint ezért már nem elég csak a kibocsátás csökkentéséről beszélni, ugyanis ezekhez alkalmazkodni kell. A megoldások között szerepel több fa és park telepítése, árnyékoló kialakítása a legforgalmasabb utcákon, világos vagy növényzettel borított tetők alkalmazása, valamint úgynevezett klímamenedékek létrehozása, ahol a legmelegebb órákban bárki lehűlhet. A kórházak, idős otthonok és iskolák hűtését pedig a szakértők szerint stratégiai kérdésként kell már kezelni, hiszen a valóság egyre forróbb, a hőhullámok már nem egyszeri rendkívüli események, hanem az európai nyarak egyre meghatározóbb részei. A kérdés többé nem az, hogy lesznek-e újabb 40 fokos napok, hanem az, hogy a városaink és mindennapi életünk képes lesz-e alkalmazkodni mindehez.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49 per A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuperakcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
5: Reklámot hallottak.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában, a Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
1: Reklámot hallottak. Fun

Wolf Kati Band és az Engem szeretni nehéz 2024-ből szólt a dal. Úgy tűnik, hogy egyre inkább problémát okoz világszinten, és nagyon is aktuális a kérdés, miként lehetne megvédeni a gyermekeket a közösségi média káros velejáróitól. Legyen szó a mentális egészségre gyakorolt hatásról, vagy a zaklatásról. Az Európai Unióban szakértői javaslatok alapján dolgoznak egy új szabályozás kialakításán. Nagy-Britannia pedig kimondottan szigorú intézkedéseket léptet életbe. Úgy fest a franciák, nem vártak az Európai Uniós döntéshozókra. A dolgoknak eleve elébe menve saját hatáskörben kerestek megoldást a problémára. Már el is fogadták azt az új jogszabályt, amely gyakorlatilag leválasztja a közösségi médiáról a 15 éven aluliakat. A felhasználóknak a platformok használatához igazolniuk kell életkorukat, ami bár nem tűnik kijátszhatatlannak. A jogalkotók szerint a rendelkezésre álló eszközök megbízhatóak és biztonságosak. A korlátozást két lépésben valósítják meg. Idén szeptembertől új fiókat nem regisztrálhatnak a 15 év alattiak, ugyanis már ehhez a lépéshez is kell az életkor megerősítés. A második lépcső 2027. januárjától élesedik, akkortól terjesztik ki az intézkedést a már meglévő fiókokra. A közösségi média felületeknek a francia kormányzat által jóváhagyott eszközöket kell használniuk a megvalósításhoz. A kritikusok adatvédelmi aggályokat fogalmaztak meg, megkérdőjelezik a technikai háttér hatékonyságát, és azt állítják, hogy talán túl gyorsan kapkodva született meg a döntés. Gyakorlatilag amikor az ember körmére rá van égve a gyertya, akkor lehet, hogy a túl gyors döntés is jó döntésnek számít.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Szociáldemokrata Párt a PESZ-eden nem támogatja az integritási törvény tervezetét, jelentette be Szorin Grindeanu pártelnök. Szerinte a javaslat több ponton gyengíteni az országos fedhetetlenségi ügynökség hatásköreit és enyhíteni az összeférhetetlenségi szabályokat. Szorin Grindeanu azt állítja, a módosítások egyes politikusoknak kedveznének, ezért a PESZ-e képviselői és szenátorai nem szavazzák meg a tervezetet. A pártelnök arra számít, hogy a civil szervezetek is bírálni fogják a javaslatot. Dominik Fritz USZERE-elnök szerint Szorin Grindeanu azért akadályozza az összeférhetetlenségi törvény módosítását, hogy a Szociáldemokrata Párt megőrizhesse politikai ellenőrzését az országos fedhetetlenségi ügynökség felett. Ha Mentsétek meg Romániát szövetség elnöke Facebook bejegyzésben emlékeztet, az összeférhetetlenségi szabályok uniós joghoz igazítása a PNR-re egyik mérföldköve. Dominik Fritz alaptalannak nevezte Grindeanu állítását, miszerint a törvény módosító tervezet őt hivatott mentesíteni az összeférhetetlenségi ügyében született ítélet következményei alól. Lemondott tisztségéről Magyarország legfőbb ügyésze, Nagy Gábor Bálint közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta meg, mert szerint az utóbbi időszakban politikai indítatású támadások érték az általa vezetett intézményt. Nagy Gábor Bálint kezdeményezte, hogy megbízatása 2026. augusztus 25-ével szűnjön meg. Hangsúlyozta ugyanis, nem szeretné, hogy a személyek körül kialakult politikai vita tovább gyengítse az ügyészségbe vetett közbizalmat. Az egészségügyi szakszervezet bejelentette, nem vesz részt a munkaügyi minisztérium által szervezett tárgyalásokon, miután a bíróság felfüggesztette az új közalkalmazotti bértörvény előkészítési eljárását. A Sanitán szerint, ha a tervezet jelenlegi formájában a parlament elé kerül, megtámadják az alkotmánybíróságon is. A szakszervezet azt állítja, hogy a javaslat nem csökkenti, hanem növeli a bérkülönbségeket, és az egészségügyi, valamint szociális ágazat dolgozóinak mintegy 60%-ánál jövedelem csökkenést eredményezne. A munkaügyi tárca közölte, fellebbez a bírósági döntés ellen. A hétvégi drágulás után ismét emelkedtek az üzemanyagárak Romániában. A gazdasági szakportálok szerint a gázolaj literenkénti ára 5 banival nőtt, a benzin is több töltőállomásnál lett drágább. A jelenlegi árak úthálózatonként eltérnek, de 1 liter benzin már megközelíti, illetve egyes helyeken meg is haladja a 8,90 banit. Az ekonomiká.net elemzése szerint a következő időszakban további áremelkedésre lehet számítani. Ennek hátterében a világpiaci olajárak növekedése áll, amelyet a Perzsa-öbölben kialakult feszültségek, valamint az orosz-ukrán háború is tovább erősít. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon térségünkben változóan felhős égbolt mellett egyelőre marad a borongós, a későbbiekben helyenként csapadékos időjárás, közben pedig felszakadozik a gomoly felhőzet, és előbukkan a nap is. A csúcsérték akár a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: Nem merem elkiaválni, de úgy tűnik, hogy süt a nap. Kérdés az, hogy mennyit tart. 15 fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Ez a mai kotyogó utolsó órája. Én Günther Ottó vagyok. Köszöntöm Önöket. Tartsanak velem.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

Nemzeti Mogyoróvaj és Csokoládé Nap. Létezik ilyen is, az egyik legnépszerűbb nem hivatalos ételünnep az Egyesült Államokban, amely már a világszerte elterjedt, a gasztró rajongók körében már csak azért is, mert a híres páros rendkívül jól harmonizál egymással. A mogyoróvaj sós, krémes, kissé fanyaríze és a csokoládé édes gazdag lágy textúrája az ízlelő bimbók számára az egyik legkiegyensúlyozottabb kontrasztot nyújtja, és hogyha mostanáig nem próbált ezt a párosítást, akkor nagyon-nagyon itt van az ideje. A pörkölt mogyoró és a csoki kapcsolatáról egy kicsit elmélkedve, bár a mogyoróvajat a 19. század végén és a 20. század elején szabadalmaztatták, főként fehérje forrásként a fogatlan betegek számára, a csokoládéval való tömeges párosítása az 1920-as évekre nyúlik úgy körülbelül vissza. H.B. Reese, aki korábban Milton Hershey csokoládégyárában dolgozott, 1928-ban alkotta meg a híres Reese's Peanut Butter Cups-ot a pincéjében. A sós mogyoróvaj töltelék és a tejcsoki borítás hatalmas sikert aratott a fogyasztók körében, és alapjaiban határozta meg ezt az ízkombinációt. A mogyoróvaj természetes sótartalma és zsírossága kiemeli a csokoládé édességét és kakaó ízét, elnyomva a túlságosan erős hatást. A sűrű, tapadós mogyoróvaj és a szájban olvadó csoki találkozása pedig különleges érzetet ad. Egy kanál jó minőségű mogyoróvajra szórjunk némi étcsoki cseppet, vagy csorgassunk rá olvasztott csokit, vagy egyszerűen csak kenjünk egy jó kis mogyoróvajas kenyeret, és szórjuk meg csoki chipsekkel, ízlés szerint teljes vagy éppenséggel ét csoki chipsekkel. Készítsünk mondjuk mogyoróvajas csokis kekszet, ugye ez a peanut butter blossom, vagy brownie mogyoróvaj örvénnyel, vagy sütés nélküli mogyoróvajas csokis golyókat, szóval egyszerűen a tárház az szinte-szinte kimeríthetetlen. Egy turmixgépben például összemixelhetünk egy érett banánt, egy evőkanál mogyoróvajat, egy evőkanál kakaóport és némi tejet, és már is kapunk egy rendkívül finom shake-et, szóval ünnepelni nem kell, kóstolni viszont kötelező.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy tökéletes házigazda légy, a Dedemánban most a Paxton borhűtő csak 579 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindig legyen hideg ital az egész társaságnak, a Dedemánban most a Paxton jégkészítőgép csak 349 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak. 1 FM.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Gershwin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Sugar Babes és a Change 2007-ből utolsóként a mai kotyogóban. Hamarosan megcsendülnek a harangok, déli 12 óra van, érkeznek a friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, találkozzunk holnap is.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szélsőségesen identitás központú és szuverenista irányzatok térnyerése nem magyarázható kizárólag manipulációval. Hátterében a demokratikus képviselet válsága, az egyenlőtlenségek, az intézményekkel szembeni bizalmatlanság, valamint az áll, hogy az európai projekt az adminisztráció nyelvén beszél, az érzelmek korában. Áll a Románia az Európai Unióban stratégiai elemzőcsoportnak az elnöki hivatal által napokban közzétett jelentésében. A dokumentum szerint a román lakosság többsége támogatja az Európai Uniót, de ez a támogatás pragmatikus és feltételekhez kötött. Inkább számítson, mint meggyőződésen alapuljon, ezért könnyen meggyengülhet, ha az emberek nem érzékelnek kézzelfogható előnyöket. A jelentés hangsúlyozza, hogy a nemzeti és az európai identitás nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő kötődések, a közöttük kialakult feszültséget pedig politikai szereplők gerjesztik. A szerzők szerint a radikalizmusra és a jó kormányzás a megfelelő válasz, az egyenlőtlenségek csökkentése, az állampolgári és történelmi oktatás fejlesztése, a demokratikus értékeken alapuló hazafiság erősítése és az információs tér védelme. A szélsőségesség ellen nem büntetőjogi eszközökkel, hanem az eszmék szintjén kell fellépni. Olyan demokráciára van szükség, amely bizonyítja a szolidaritás, a pluralizmus és az együttműködés nem a gyengeség, hanem az erőforrás egy egyre inkább széttagolódó világban, áll a jelentésben. A stratégiai elemzőcsoportot az elnöki hivatal hozta létre, munkáját Valentin Naumesco elnöki tanácsadó koordinálja. A legfelsőbb semmitő és ítélő szék ma hoz döntést abban a perben, amelyet első fokon megnyert a kormánnyal és a pénzügyminisztériummal szemben. A per tárgya a bíráknak járó elmaradt illetmények kifizetésének elmaradása, amelyek olyan béremelésekből erednek, amelyeket bírósági határozatok utólagos hatállyal állapítottak meg. Az ügy jelenleg a fellebbezési szakaszban van, miután a bukaresti ítélőtábla május 5-én helyt adott a legfelsőbb semmitő és ítélő szék keresetének, és kötelezte a kormányt, valamint a pénzügyminisztériumot arra, hogy szükség esetén költségvetési kiigazítás után is fizessék ki a bírák részére járó elmaradt illetményeket. A pertétje megközelítőleg 5 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank szerint súlyos következményekkel járhat a román pénzügyi rendszerre nézve. A versenytanács által 10 bankra kiszabott összesen 3 milliárd 730 millió lejes bírság a Robor ügyben. A Román Nemzeti Bank úgy véli, hogy a rekordösszegű bírság ronthatja a bankok jövedelmezőségét, csökkentheti tőkeerősítési képességüket, és hatással lehet a lakosság, a vállalatok, valamint az állami szektor finanszírozására. A jegybank szerint a szankció kritikus mértékű, és kétségbe vonja a versenyhatósági döntés megalapozottságát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, de a továbbiakban is száraz a mai nap időjárása. A kora délutáni órákban megvastagszik a gomoly felhőzet, esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-21 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió.
1: Hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió. Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mi csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek. Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
2: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
2: Nem, egy új cipőre.
3: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor Csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
4: Reklámot hallottak.

0: legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.
1: Még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában, a Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM Rádióban. Just a

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A szélsőségesen identitásközpontú és szuverenista irányzatok térnyerése nem magyarázható kizárólag manipulációval. Hátterében a demokratikus képviselet válsága, az egyenlőtlenségek, az intézményekkel szembeni bizalmatlanság, valamint az áll, hogy az európai projekt az adminisztráció nyelvén beszél, az érzelmek korában. Áll a Románia az Európai Unióban stratégiai elemzőcsoportnak az elnöki hivatal által napokban közzétett jelentésében. A dokumentum szerint a román lakosság többsége támogatja az Európai Uniót, de ez a támogatás pragmatikus és feltételekhez kötött. Inkább számítson, mint meggyőződésen alapuljon, ezért könnyen meggyengülhet, ha az emberek nem érzékelnek kézzelfogható előnyöket. A jelentés hangsúlyozza, hogy a nemzeti és az európai identitás nem egymással versengő, hanem egymást kiegészítő kötődések, a közöttük kialakult feszültséget pedig politikai szereplők gerjesztik. A szerzők szerint a radikalizmusra a jó kormányzás, a megfelelő válasz, az egyenlőtlenségek csökkentése, az állampolgári és történelmi oktatás fejlesztése, a demokratikus értékeken alapuló hazafiság erősítése és az információs tér védelme. A szélsőségesség ellen nem büntetőjogi eszközökkel, hanem az eszmék szintjén kell fellépni. Olyan demokráciára van szükség, amely bizonyítja a szolidaritás, a pluralizmus és az együttműködés nem a gyengeség, hanem az erőforrás egy egyre inkább széttagolódó világban, áll a jelentésben. A stratégiai elemzőcsoportot az elnöki hivatal hozta létre, munkáját Valentin Naumesco elnöki tanácsadó koordinálja. A legfelsőbb semmitő és ítélő szék ma hoz döntést abban a perben, amelyet első fokon megnyert a kormánnyal és a pénzügyminisztériummal szemben. A per tárgya a bíráknak járó elmaradt illetmények kifizetésének elmaradása, amelyek olyan béremelésekből erednek, amelyeket bírósági határozatok utólagos hatállyal állapítottak meg. Az ügy jelenleg a fellebbezési szakaszban van, miután a bukaresti ítélőtábla május 5-én helyt adott a legfelsőbb semmitő és ítélő szék keresetének, és kötelezte a kormányt, valamint a pénzügyminisztériumot arra, hogy szükség esetén költségvetési kiigazítás után is fizessék ki a bírák részére járó elmaradt illetményeket. A pertétje megközelítőleg 5 milliárd lej. A Román Nemzeti Bank szerint súlyos következményekkel járhat a román pénzügyi rendszerre nézve. A versenytanács által 10 bankra kiszabott összesen 3 milliárd 730 millió lejes bírság a Robor ügyben. A Román Nemzeti Bank úgy véli, hogy a rekordösszegű bírság ronthatja a bankok jövedelmezőségét, csökkentheti tőkeerősítési képességüket, és hatással lehet a lakosság, a vállalatok, valamint az állami szektor finanszírozására. A jegybank szerint a szankció kritikus mértékű, és kétségbe vonja a versenyhatósági döntés megalapozottságát. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett egyelőre borongós, de a továbbiakban is száraz a mai nap időjárása. A kora délutáni órákban megvastagszik a gomoly felhőzet, esőzések kialakulásával kell számolni. Csíkszeredában 16 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 19-21 fokig emelkedhet. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
2: Reklámot hallottak!

0: álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Szereti az elmúlt 30 év zenéjét. Az MP3 korában is a legjobb választás. Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
0: Szombatonként 11-től. Everything

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A riasztás, amely Hargita megyét is érinti, péntek déltől este 9 óráig lesz érvényben, villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért, felhőszakadások helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20-30 kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, értesült az Ager Press. Nem vesznek részt a bértörvény tervezetről mára összehívott munkaügyi minisztériumi egyeztetésen az oktatási szakszervezetek, mert korábban már részletesen ismertették álláspontjukat a témáról, és nem támogatnak olyan minimális módosításokat, amelyek nem oldják meg az általuk jelzett problémákat. A szakszervezeti szövetségek szerint a bértörvény tervezet súlyosan sérti a 2023-as általános sztrájk lezárásakor elfogadott jogszabályokat és a vállalt kötelezettségeket. Úgy vélik, a kormány lépése nem csupán törvénysértő, hanem az oktatási rendszer egészének cserbenhagyását jelenti, és ismét azt bizonyítja, hogy a jelenlegi kabinet számára az oktatás nem jelent prioritást. A három szakszervezeti szövetség felszólította a parlamenti képviselőket és szenátorokat, utasítsák el a jelenlegi jogszabályjavaslatot, vagy terjesszenek elő egy olyan bértörvény tervezetet, amely az oktatásban dolgozók munkájának jelentőségéhez méltó bérezést biztosít. Rugalmasabb szabályozást és kártérítést kért az Európai Bizottságtól Táncos Varna, ügyvivő mezőgazdasági miniszter, a romániai EU Export újraindítása érdekében. A táncvezető Várhelyi Olivér uniós biztossal egyeztetett, miután Brüsszel a romániai állategészségügyi rendszer hiányosságai miatt szigorú korlátozásokat vezetett be. Táncos hangsúlyozta, az állategészségügyi hatóságoknak azonnal egy hiteles, szigorú nyomonkövetést biztosító akciótervet kell letennie az asztalra a bizalom visszaállításához. A miniszter emellett pénzügyi támogatást és kártérítést is sürgetett a veszteségeket elszenvedő gazdáknak. Gigián Stirbo nemzeti liberális párti képviselő szerint a szociáldemokrata párt, a PESZEDE, megpróbálja elhitetni a közvéleménnyel, hogy ellenzékbe vonult, miközben az állam több kulcsintézményét továbbra is a szociáldemokrata kormányok idején kinevezett igazgatók és igazgató helyettesek irányítják. A politikus ma közzétette az Olt megyei intézményvezetők névsorát, és erre kérte párttársait is valamennyi megyében. Szerinte a tényleges hatalom nem a minisztériumoknál összpontosul, hanem azoknál van, akik az egészségügyi és tanügyi hatóságokat, a nyugdíjpénztárakat, a munkaügyi felügyelőségeket, az adóhatóságokat vagy a mezőgazdasági és környezetvédelmi intézményeket vezetik. A politikus kifogásolta, hogy egyes intézményvezetők már több mint 20 éve ugyanabban a tisztségben vannak, ami szerintem merevvé, kezdeményezés képtelenné, és a változással szemben ellenállóvá teheti a közigazgatást. A képviselő szerint Romániának olyan intézményekre van szüksége, amelyeket szakemberek vezetnek, a teljesítményük alapján értékelnek, és amelyek az állampolgároknak, nem pedig valamennyi pártnak tartoznak elszámolással. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett borongós, helyenként csapadékos időjárásra lehet számítani, gyenge esőzések elszigetelten alakulhatnak ki a térségben. Csíkszeredában 17 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
3: Inkább színes falfestékek.
4: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
2: És melyiket válasszuk?
4: Amit látok, minden

0: a Trilak Héra termékeit dicséri, hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
1: Egy játékkonzolra?
0: Nem, egy új cipőre.
2: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
3: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
4: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
3: Fülig zene.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Fültől fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy velem ész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6, Csíkszereda.
2: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál? Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fan FM rádióban.
3: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
2: Programajánló a Fan FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mentesíteni az egészségügyet a létszám stop alól, Alexandru Rogovetes szociáldemokrata képviselő. A PESZEDE politikusai olyan törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenni a kórházak és mentőszolgálatok számára az üres álláshelyek folyamatos betöltését. Rogovete hangsúlyozta, az egészségügyi reformot nem lehet az emberek életének kockáztatásával végrehajtani. A volt egészségügyi államtitkár szerint világos és tartós megoldásra van szükség, ahelyett, hogy a kórházak egyedi kormányzati jóváhagyásokra várnának. Hiába épülnek új intézmények és állnak rendelkezésre korszerű berendezések, ha nincs elég orvos, ápoló és szakszemélyzet, a meglévő dolgozók pedig a teljesítő képességük határán teljesítenek. A módosító indítványt a jövő héten tárgyalja a Képviselőház Egészségügyi Bizottsága. Súlyos létszámhiány és drámai ágyszám csökkentések veszélyeztetik a csecsemők életét a romániai egészségügyben. A bukaresti Marie Curie gyermekkórház újszülött intenzív osztályának vezetője dr. Katalin Cristoviano elmondta, az orvosok által létrehozott átlátható várakozási listán, amelyet ők maguk csak a szégyen és a kétségbeesés listájának neveznek, a rendszer 6 évvel ezelőtti elindítása óta már 150 kisgyermek hunyt el, mielőtt bejuthatott volna az intenzív osztályra. A főorvos élesen bírálta az egészségügyi dolgozók hiánya miatti ágyszám lefaragásokat, hangsúlyozva, hogy egy regionális központban az intenzív ágyak megszüntetése azonnali életveszélyt jelent. Bár a kormány nemrég jóváhagyta 22 asszisztensi álláshely betöltését a kórházban, ez csupán a megüresedett helyek pótlása, és önmagában nem oldja meg a teljes állami rendszert érintő válságot. Cristoviano kiemelte, a csecsemők magas komplexitású ellátását kizárólag az állami kórházak tudják biztosítani, ezért a döntések késlekedése és az elhúzódó állás lezárások közvetlenül a gyermekek életét veszélyeztetik. Elfogadta a kormány a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát, ezzel Románia teljesítette az országos helyreállítási terv egy újabb mérföldkövét. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter közölte, a döntéssel 1 milliárd euró uniós forrás lehívását biztosították. A 2026 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia 11 fő célkitűzést határoz meg az ökoszisztémák védelmére és a fajok kihalási kockázatának csökkentésére. A cselekvési terv konkrét intézkedésekkel, határidőkkel és felelős intézmények kijelölésével garantálja a célok megvalósítását. Rugalmasabb szabályozást és kártérítést kért az Európai Bizottságtól. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a romániai juhexport újraindítása érdekében. A tárcavezető Várhelyi Olivér uniós biztossal egyeztetett, miután Brüsszel a romániai állategészségügyi rendszer hiányosságai miatt szigorú korlátozásokat vezetett be. Táncos hangsúlyozta, az állategészségügyi hatóságnak azonnal egy hiteles, szigorú, nyomonkövetést biztosító akciótervet kell letennie az asztalra a bizalom visszaállításához. A miniszter emellett pénzügyi támogatást és kártérítést is sürgetett a veszteségeket elszenvedő gazdáknak. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A riasztás, amely Hargita megyét is érinti, péntek déltől este 9 óráig lesz érvényben. Villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20-30 kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, írja az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokra csökken, napközben a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Jugoszlávia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mentesíteni az egészségügyet a létszám stop alól, Alexandru Rogoveta, szociáldemokrata képviselő. A PESZEDE politikusai olyan törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenni a kórházak és mentőszolgálatok számára az üres álláshelyek folyamatos betöltését. Rogoveta hangsúlyozta, az egészségügyi reformot nem lehet az emberek életének kockáztatásával végrehajtani. A volt egészségügyi államtitkár szerint világos és tartós megoldásra van szükség, ahelyett, hogy a kórházak egyedi kormányzati jóváhagyásokra várnának. Hiába épülnek új intézmények és állnak rendelkezésre korszerű berendezések, ha nincs elég orvos, ápoló és szakszemélyzet, a meglévő dolgozók pedig a teljesítő képességük határán teljesítenek. A módosító indítványt a jövő héten tárgyalja a képviselőház egészségügyi bizottsága. Súlyos létszámhiány és drámai ágyszám csökkentések veszélyeztetik a csecsemők életét a romániai egészségügyben. A bukaresti Marie Curie gyermekkórház újszülött intenzív osztályának vezetője dr. Katalin Krisztofianu elmondta, az orvosok által létrehozott átlátható várakozási listán, amelyet ők maguk csak a szégyen és a kétségbeesés listájának neveznek, a rendszer 6 évvel ezelőtti elindítása óta már 150 kisgyermek hunyt el, mielőtt bejuthatott volna az intenzív osztályra. A főorvos élesen bírálta az egészségügyi dolgozók hiánya miatti ágyszám lefaragásokat, hangsúlyozva, hogy egy regionális központban az intenzív ágyak megszüntetése azonnali életveszélyt jelent. Bár a kormány nemrég jóváhagyta 22 asszisztensi álláshely betöltését a kórházban, ez csupán a megüresedett helyek pótlása, és önmagában nem oldja meg a teljes állami rendszert érintő válságot. Krisztofianu kiemelte, a csecsemők magas komplexitású ellátását kizárólag az állami kórházak tudják biztosítani, ezért a döntések késlekedése és az elhúzódó állás lezárások közvetlenül a gyermekek életét veszélyeztetik. Elfogadta a kormány a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát, ezzel Románia teljesítette az országos helyreállítási terv egy újabb mérföldkövét. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter közölte, a döntéssel 1 milliárd euró uniós forrás lehívását biztosították. A 2026 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia 11 fő célkitűzést határoz meg az ökoszisztémák védelmére és a fajok kihalási kockázatának csökkentésére. A cselekvési terv konkrét intézkedésekkel, határidőkkel és felelős intézmények kijelölésével garantálja a célok megvalósítását. Rugalmasabb szabályozást és kártérítést kért az Európai Bizottságtól. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a romániai juhexport újraindítása érdekében. A tárcavezető Várhelyi Olivér uniós biztossal egyeztetett, miután Brüsszel a romániai állategészségügyi rendszer hiányosságai miatt szigorú korlátozásokat vezetett be. Táncos hangsúlyozta, az állategészségügyi hatóságnak azonnal egy hiteles, szigorú, nyomonkövetést biztosító akciótervet kell letennie az asztalra a bizalom visszaállításához. A miniszter emellett pénzügyi támogatást és kártérítést is sürgetett a veszteségeket elszenvedő gazdáknak. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A riasztás, amely Hargita megyét is érinti, péntek déltől este 9 óráig lesz érvényben. Villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20-30 kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, írja az Ager Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokra csökken, napközben a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A fortifikált forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált forti.
1: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben találsz hazai padlizsánt kilónként 4 lej 99 baniért, és hazai sárga hagymát kilónként 1 lej 79 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Mindegy, mire vagy allergiás, a Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalon.
5: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
6: Most pedig vissza

0: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Mit csinálsz, drágám? Már megint online vásárlás? Cipellők, kis táskák.
2: Inkább színes falfestékek.
3: Ha én jól nézek ki, a házunk falai is megérdemlik ugyanezt.
1: És melyiket válasszuk?
3: Amit látok, mindenki a Trilak Héra termékeit dicséri. Hosszantartó prémium minőség, álomszép színek. Ráadásul a Comcolor festékcentrumban most épp nagy akció van a Héra színezett termékekre, mivel minden színt a fehér árában adnak. Így rengeteget spórolunk.
4: Egy játékkonzolra?
3: Nem, egy új cipőre.
5: Héra színezett falfestékek és vakolatok július 24-ig szuper akcióban. Csak a fehér árában, a Comcolor csíkszeredai és Szent Imrei festékcentrumban.
6: Próbáld ki te is a kálmacsúp tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsúp, semmi vakarás, csak gyógyulás.
7: Reklámot hallottak.

0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Mentesíteni az egészségügyet a létszámstop alól, Alexandru Rogobetes szociáldemokrata képviselő. A PESZEDE politikusai olyan törvénymódosító javaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenni a kórházak és mentőszolgálatok számára az üres álláshelyek folyamatos betöltését. Rogobete hangsúlyozta, az egészségügyi reformot nem lehet az emberek életének kockáztatásával végrehajtani. A volt egészségügyi államtitkár szerint világos és tartós megoldásra van szükség, ahelyett, hogy a kórházak egyedi kormányzati jóváhagyásokra várnának. Hiába épülnek új intézmények és állnak rendelkezésre korszerű berendezések, ha nincs elég orvos, ápoló és szakszemélyzet, a meglévő dolgozók pedig a teljesítő képességük határán teljesítenek. A módosító indítványt a jövő héten tárgyalja a Képviselőház Egészségügyi Bizottsága. Súlyos létszámhiány és drámai ágyszám csökkentések veszélyeztetik a csecsemők életét a romániai egészségügyben. A bukaresti Marie Curie gyermekkórház újszülött intenzív osztályának vezetője dr. Katalin Cristofianu elmondta, az orvosok által létrehozott átlátható várakozási listán, amelyet ők maguk csak a szégyen és a kétségbeesés listájának neveznek. A rendszer 6 évvel ezelőtti elindítása óta már 150 kisgyermek hunyt el, mielőtt bejuthatott volna az intenzív osztályra. A főorvos élesen bírálta az egészségügyi dolgozók hiánya miatti ágyszám lefaragásokat, hangsúlyozva, hogy egy regionális központban az intenzív ágyak megszüntetése azonnali életveszélyt jelent. Bár a kormány nemrég jóváhagyta 22 asszisztensi álláshely betöltését a kórházban, ez csupán a megüresedett helyek pótlása, és önmagában nem oldja meg a teljes állami rendszert érintő válságot. Cristofianu kiemelte, a csecsemők magas komplexitású ellátását kizárólag az állami kórházak tudják biztosítani, ezért a döntések késlekedése és az elhúzódó állás lezárások közvetlenül a gyermekek életét veszélyeztetik. Elfogadta a kormány a biológiai sokféleség megőrzésére vonatkozó stratégiát, ezzel Románia teljesítette az országos helyreállítási terv egy újabb mérföldkövét. Diana Buzoiano ügyvivő környezetvédelmi miniszter közölte, a döntéssel 1 milliárd euró uniós forrás lehívását biztosították. A 2026 és 2030 közötti időszakra szóló stratégia 11 fő célkitűzést határoz meg az ökoszisztémák védelmére és a fajok kihalási kockázatának csökkentésére. A cselekvési terv konkrét intézkedésekkel, határidőkkel és felelős intézmények kijelölésével garantálja a célok megvalósítását. Rugalmasabb szabályozást és kártérítést kért az Európai Bizottságtól. Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter a romániai juhexport újraindítása érdekében. A tárcavezető Várhelyi Olivér uniós biztossal egyeztetett, miután Brüsszel a romániai állategészségügyi rendszer hiányosságai miatt szigorú korlátozásokat vezetett be. Táncos hangsúlyozta, az állategészségügyi hatóságnak azonnal egy hiteles, szigorú, nyomonkövetést biztosító akciótervet kell letennie az asztalra a bizalom visszaállításához. A miniszter emellett pénzügyi támogatást és kártérítést is sürgetett a veszteségeket elszenvedő gazdáknak. Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat Románia több megyéjére és Bukarestre. A riasztás, amely Hargita megyét is érinti, péntek déltől este 9 óráig lesz érvényben. Villámlásokkal és 50-70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20-30 kisebb területeken 40-50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként, írja az Agile Press. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán változóan felhős égbolt mellett javarészt borongós, helyenként csapadékos időjárással kell számolni. Csíkszeredában jelenleg 18 Celsius fokot mérnek, a csúcsérték 20 foknál nem emelkedik magasabbra. Holnaptól helyenként megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok alakulnak ki a térségben. A reggeli órákban a hőmérséklet 8 fokra csökken, napközben a csúcsérték 18 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra. Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fan FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenében.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Különleges zenei csemegével és műfajok találkozásával indulnak az idei csíkszeredai városnapok. Július 30-án, csütörtökön este 8 órától a Szent Ágoston templom ad otthont az ünnepi nyitó hangversenynek, ahol a Csíki Kamarazenekar a Magyarországi Sárközi Kollektív együttessel lép fel. Az est folyamán a klasszikus zene eleganciája, a cigányzene, a jazz és a népzene lendületével ötvöződik. A virtuóz muzsikusok előadásában többek között olyan ikonikus művek csendülnek fel, mint Bartók Román népi táncok című darabja, Kodály Kállai kettőse, Görsvin Kék rapszódiája, valamint Paganini és Hubai emlékezetes szerzeményei. A Sárközi Kollektív élén a Junior Prima és Liszt Ferenc díja segedű művész Sárközi Lajos áll, garantálva a páratlan zenei élményt. A belépés ingyenes, minden zenekedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Mozi, koncert vagy egy jó fesztivál. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Programajánló a Fun FM rádióban.
1: Hogyan érintette a csernobili atomkatasztrófa Székelyföldet és Kelet-Európát? Miként reagált a hírre az akkori politikai vezetés? Többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ a Székelyföld folyóirat májusi tematikus lapszáma, amelyet július 28-án, kedden déli 12 órától mutatnak be Csíkszeredában, a Művészetek Házában. A Csíkszereda Városháza által szervezett Ezüst Akadémia keretében. A Csernobil 40 című összeállítás nem csak a romániai és magyarországi politikai döntéseket járja körül, de bemutatja a katasztrófa Hargita és Kovászna megyei visszhangját is. A lapszámban emellett megszólal két olyan szemtanú, dr. Szőlősi Tibor és Zsombori Vilmos, akik személyesen is jártak Csernobilban. A blokkot pedig egy Spiró Györggyel készült interjú zárja. A különleges kiadványt a szerkesztők, Magyarosi Sándor és Ince Réka, valamint a szerzők, Bíró Éva, Gagyi József, Kirei Huba és Zsidó Ferenc mutatják be az érdeklődőknek. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak az Ezüst Akadémia következő kiadására.
0: Programajánló a Fun FM rádióban. Ne maradj le semmiről, ami a városban történik. Tervezzük együtt a szabadidődet.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió. Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig Zene!

0: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
2: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól.
1: Kinek füle van, hallja meg! Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.
0: FM 87.6 Csíkszereda.

A legjobb zenék, az igazi kedvencek megállás nélkül. Fan FM, Fülix.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Főleg zene, főleg mosoly. Fun FM Rádió. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

0: FM.
1: The number one hit music station.
0: Hit music station.
2: Fültől fülig, Fan FM.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: Hey, I thought it was all over.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Főleg zene.
1: Fun

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix
0: zene. Fan FM.

0: Fun FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban. Fan FM rádió. Fan FM rádió. Fülig zene.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Amikor ilyen állat vagyok, akkor semmi se számít.
1: Fun FM Rádió. Bárhol, bármikor. Éterben, online vagy mobilon. Fülig zenék.

0: szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM. Csíkszered a saját hangja.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun FM.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értemlik. FanFM Rádió, Fülig Zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. FanFM.
0: Fülig Zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new

A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülix Zene FM 87,6.